Ragashta Atlantif, if magaf, chif magaf, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozatnek is, damost zarum maifator mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, maga magama var. Netene bredek fel, megit sarum uccitaram, farat soe girigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab